0: Szászi.
1: Honda Rádió.
2: Hit music.
1: Panda Rádió.

0: visszanézek életemre, elmerengek csendben. Elüldünnek hosszú sorba, kiket úgy szeret.
1: Három óra van.

ti legyetek, én nagyon kérlek titeket. Szeressétek az öregeket, ne tegyétek őket szűk oduba, ne rakjátok őket otthonokba.

lesztek, majd az öregek, s mindazt mi nekik tettetek, azt adják nektek a gyerekek.

0: legjobb zenéjét.
1: Okay, ready? No.
2: This is the station.
3: I am Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
0: Panda Rádió.

прошлый покой. А ты чок садала наш, сива на хоку по флору.

ha csoda tudja, mit érzek, a szívem egyre füzelek, megiszom egyszer a mérget, a mindig másnak csicserek. Halálos adagot felhajtok, utána nagyokat súhajtok, tokai mérget, ha lenyelem, kivirul a szerelem. Szombaton vagy vasárnap, a nagy utca sarkán, csókot adok magának, van-e helyi az ajkán, aztán nehogy haragjon, a zsibok a kis

0: róla itt legyél. Ha jól esett, leszavadja, hiába ezt nem hiszem én. Hiába szedem az asztudin, hiába nyelem a sok kín. A tovai mérget, ha lenyelem, jöhet a szerelem. Szombaton vagy vasárnap, a nagy utca sarkán. Csókot adok magának, van-e még hely az ajkán. Aztán nehogy aradjon, a zsivom a kis szíve. Inkább tűrne aradjon, ha bevár a csók íze.
1: Let's do it! I love all the music! The music's awesome!
2: Honda Rádió.
3: Hit music.
1: Hit music.
3: Give it up.
2: Panda Rádió.

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

Hit music. Give it up. Panda Rádió.

0: ad bennünket a dal. Hát szóljon Prada.
1: Egyébben van kolos várkenítve, osjed rá viccel. Csak egy kislány lakik

0: ki, csak most maradj csendben. Nézd az úszó, hogy mozog, korán reggel kukacukat szedtem.
1: Pontyot fog ma ez a kis

0: kicsit, csak most maradj csendben. Figyeld ezt az őrült rángatást, fárasztasz a szövegeddel engem. Még elszalasztom ezt a jó fogást.
1: Emlékszem rég, te másként beszéltél. Én voltam az igazi nagy fogás. Hogy is mondtad, amikor megkértél?
0: Csak te kell lesz.
1: Ugye?
0: Vagy

nekem tilos, nékem hazamenni, ajde tilos. Ha ide az icipici szádat, a csokolyak rajta százat. Ha ide az icipici szádat, a csokolyak rajta százat. Talalam, talalam, aj tila tilam, taj, lalalalalalaj, talalam.

vagyok között, mellék utcán álmodozó, boldog csendben.

mit keres a temetőbe, mit keres a napsugárban? Mohosodó sírok sorát, nem tudom én miért is járja. El nem csinál,

accende sola sotto, o ciuco duro parne, rovo mazuzzaco.

az a feleségetek, a nap sütötte külton. Csinos lány jön velem szembe, előfordul ilyesmi az utam. Rám mosolyog kedvesen a drága.

Hon a rádió. Hit music. Give it up. Panda Radio.

ott jön leszek másfél év után. Kikénységi alvas útra, rámul a szeretője vállára. Nes csúcságás, mariskám, ott jön leszek másfél év után.

köszönet jár. A boldog évekért mit adhat még az élet, kedveset, jót és szépet, mindazt, mi kell.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

Lisztot nák az emberek, talán el is segít. Álmaim

is másra várva, indult el a nagyvilágba. Elkapott egyet, a Sziszi boldog, nem szólok semmit, rosszat nem mondok, változott a világ, azóta árva, rólam lemondott, fetrengek a sárba.

Podcast. Hanna Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

Sárga kiszáradt a gyökege anyáról. Meglásd rózsák, megbánod, hogyha nem illeszed a párod. Úgy elfelejtelek, soha rám sem nézek, még csak meg sem ismerlek. Jöjj aztán sírva, gyönyörögve hívva, rád se hederítek. Úgy elfelejtelek, soha rád se nézek, még csak meg sem ismerlek. Jöjj aztán sírva, gyönyörögve

kérlek. Gyert hasznásítva, gyönyörökre hívva, rád se hederlíted. Úgy elfelejtele, során se nézed, még csak meg sem ismerlek. Gyert hasznásítva, gyönyörökre hívva,

és aztán felriadtam, négy szürke fal merett rám, előzte az álmom a nagyvárosi zaj. De a szívemben halkan cseng, még élek egy régi dallam, de jó az otthon zöld fűvény.

ütlen asszony, sok barátom vége. Nincs már hová hazamenni,

0: dama chambi nam fog faeni ida soyam shirion alla gnya imbel ajat vetak sepan ot fognak maid ran tadavni dama shammi nam fog faeni.
1: Panda Radio za vas i sa vama.

Honda Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

0: Class. Hon Rádió.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Give it up. Panda Rádió.

0: Miért büntetsz Isten engem? Miért kell így megszenvednem? Nem ártottam, s nem létettem. Nyugtott, mégsem.
1: Kettő óra van.

Tom.

Köztük van egy valaki, az az egy az igazi, ki rossz egy küt hord a szép szüke haján. Hogyha ajka mosolyog, vidáman a dalomok, ott a góban szól a kénzenék. Dallal mondom el neki, hogy a szívem szereti, hogy ő is szeret, látom a zenét. Hogyha ajka mosolyog, vidáman a dalomok, ott a góban szól a kénzenék. Dallal mondom el neki, hogy

Texas. Honda Rádió. Hit music. Panda Rádió.

0: csak most maradj csendben. Nézd az úszó, hogy mozog, korán reggel kukacokat szedtem.
1: Pontyot

0: kicsit, csak most maradj csendben. Figyeld ezt az őrült rángatást, fárasztasz a szövegeddel engem, még elszalasztom ezt a jó fogást.
1: Emlékszem rég, te másként beszéltél, én voltam az igazi nagy fogás. Hogy is mondtad, amikor megkértél?
0: Csak te kell lesz.
1: Ugye?
0: Vagy

a cigány a fülembe a nótát, hogy elhagyott a rózsám. Ha elhagyott visekő, akad másik szerető, de minden ujjamra kettő. Ha elhagyott visekő, akad másik szerető, de minden ujjamra kettő. A leány azt nem bánja, ha megcsalják, húzatja a nótáját. De azért nem búsulok, bánatom nem mutatom, csak a nótámat húzatom. De azért nem búsulok.

Nem búsulom, bánatom, nem mutatom, csak a nótámat húzatom. De azért nem búsulom, bánatom, nem mutatom,

feladat. Nullás lisztben fürödhet az vasárnap. Nem kell annak, nem kell annak húdert venni magának, de magának.

Szeretőt keresek, szeretőt keresek, még a évek is. Nem bánom a vihár, nem bánom a falu, akár mit beszél is. Tíz szeretőm legyen, egy nem elég nekem, minden ujjam rajusson. Arra meg én vagyok, szeretőt tarthatok, van is hozzá jusson. Tíz szeretőm legyen, egy nem elég nekem, minden ujjam rajusson. Arra meg én vagyok, szeretőt tarthatok, van is hozzá jusson. Sírhat az a legény, sírhat az a legyány, neki nincsen párja. Aki a babáját,

0: tízet ölelhetek, még csak egyet szeretek. De szép barna kislány, de szép szőke kislány, szeretőjelek.
1: Let's do it! I love all the music! The music's awesome!

tiburunga, azt a gitárt. Jász, Jona, Robi, alábad, hadd érezzük át, mi is ritmusát.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

pedagóg. Másfelé vezet magát a út. Jobban értik mások, nálam nincs tovább.

3-5. Hit music. Hit music. Hit music. Panda Rádió.

Mix Awesome. On the radio. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

kocsimat, meg a lovamat, még az ilyen magamat. Húz rá banda, hogy szólalom, táncik már romolánt a sátorba. Húz rá banda, hogy szólalom, táncik már romolánt a sátorba.

0: Session, Panda Rádió.
1: Az én szívem majd meghasad magáért, ha maga egy kicipicit szeretne, a rózsám lehetne, magáért a csillagot is behoznám, ha egy szóra ide jönne be hozzám, ha maga egy kicipicit szeretne, a rózsám lehetne, magáért a csillagot is behoznám, ha egy szóra ide jönne be hozzám. A gyümölcsöt letépjük, ha megérik, minden kislány férhez megy, ha megérik. A gyümölcsöt letépjük, ha megérik, minden kislány férhez megy, ha megérik. De ha legényed sem akar megérni, a mamával beszélni, csak a lányal menyecskével cicázni, jól lesz lányom a szívekre vigyázni. De ha legényed sem akar megérni, a mamával beszélni, csak a lányom menyecskével cicázni, jó lesz lányok a szívekre.

legény, egy sem akar megérni a mamával beszélni. Csak a lányal menyecskével cicázni, jó lesz lányok a szívekre vigyázni. De a legény egy sem akar megérni a mamával beszélni, csak a lányal menyecskével cicázni, jó lesz lányok a szívekre vigyázni.

0: keresetem mindent megkapjátok.
1: Let's do it! I love all the music. The music's awesome.
2: Fonda Rádió.
1: Hit music.
3: Hit music.
1: Hit music.
2: Fonda Rádió.

die Gott soll schocken, lass ergehen. Jürgen, du musst

hogyha nem illeszed a párod. Úgy elfelejtelek, soha rám sem nézek, még csak meg sem ismerlek. Jöhet aztán sírva, gyönyörögve hívva, rád se hederítek. Úgy elfelejtelek, soha rád se nézek, még csak meg sem ismerlek. Jöhet aztán sírva, gyönyörögve

kérlek. Gyert hasznásítva, gyönyörögve hívva, rád se hederlítek. Úgy elfelejtelek, sorát se nézek, még csak meg sem ismerlek. Gyert hasznásítva, gyönyörögve.

mint ha most is enyém volna. Egy asszony szerelmem. Egyedül csak én tudom azt, hogy egy idő

Idő éjfél. Egy új nap már elkezdődött. A Panda Rádió FM 103,5 teljes munkaközössége kíván önöknek békés éjszakát, pihentető álmokat és szép reggelt. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Reggel is szeretettel várjuk önöket. Jó éjszakát, Panda Rádió mindannyiunk hangja.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: Okay, ready? No.
3: This is the station.
4: I'm Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fanda Rádió.